0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciádnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntött a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità. Grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is ellent mondanék, válaszolt a Szentatya. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a hét áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetül is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Elizé palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint azt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az élet végi kérdésekről,
2: about the questions of end of life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni? Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nevű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékosság vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk.
2: De este problema y cómo ayudar.
0: Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
3: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolta, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hiszen jön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint Gallagher-érsek, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
3: Bombarda e minaccia non
0: solo. Leo pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz.
0: Amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást, kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székes egyházban papok, diákónusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szent Atya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szent Atya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását. Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a második világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a második világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szent Atya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárta szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggasztja önt, hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja, találtak módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből, és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre, a mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, A KNA, a Német Katolikus Hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa. Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba. Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it. There are still many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat. Mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és a között a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyház is szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: A katedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes,

0: és párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén került sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székes egyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szentatya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását. Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg,
1: e con questa linfa vitale,
0: az európai projekt egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam MESZ-ben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metci felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerdai katekézisért 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: how worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
3: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
3: the Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a Német Katolikus Hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa. Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba. Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
3: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat. Mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!